0: zene örökre szól. Best FM Rádió.
1: Hallom ma is egyre a zenét.

szívem el is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: Debrecen szeretetével. Itt a Best FM.
1: Káros trendek a fiataloknál, figyelmeztetnek a bőrgyógyászok. Veterán járművek lepték el hajdúböszörményt is, fókuszban a terápiás lehetőségek. Debrecenben találkoztak a szakértők. Kis Dániel vagyok. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta el rádiónak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: Veterán járművek, különleges autók és motorok lepték el Hajdúböszörmény belvárosát a napokban, tudósított a HAON. A város főtere és több utcája is megtelt ritkaságszámba menő járművekkel, amelyek látványos felvonulásban gurultak végig a településen. A rendezvény nem csak a régi járművek rajongóinak szólt, hanem családok számára is egésznapos programot kínált. A szervezők közlekedésbiztonsági bemutatókkal, gyerekfoglalkozásokkal és kísérő programokkal készültek, így sokan érkeztek a főtér környékére. Az esemény egyik leglátványosabb része a közös felvonulás volt, amikor a veterán autók és motorok konvojban indultak el, majd a város több pontját érintve tértek vissza. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza a közlekedés történet értékeit a látogatókhoz, fogalmazott a portál. Új innovatív terápiás lehetőségeket vitattak meg Debrecenben az immunológia és a reumatológia szakértői, számolt be róla az unidep.hu. A szakmai rendezvény középpontjában a korszerű kezelési irányok és kutatási eredmények álltak. A szakemberek áttekintették azokat az új módszereket, amelyek a gyulladásos és autoimmun betegségek kezelésében hozhatnak előrelépést. Szó esett a személyre szabott terápiák lehetőségeiről, valamint a legfrissebb gyógyszeres fejlesztésekről is. A részvevők hangsúlyozták, hogy a korai diagnózis és a célzott kezelés kulcsfontosságú a betegek életminőségének javításában. A konferencia egyben lehetőséget adott arra is, hogy a különböző szakterületek képviselői megosszák egymással tapasztalataikat, a cél pedig az, hogy a kutatási eredmények minél gyorsabban eljussanak a betegellátásba, és hatékonyabb kezelési megoldások szülessenek. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső zápori zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, a szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.

0: Best FM.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled.

sexy.

0: to Life. A Best FM-en az Evanescence dalát hallották, mégpedig a kedd reggelben. 3:48 után, jó reggel Debrecen!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: És együtt érünk be még az eső előtt az óvodába, iskolába, bölcsődébe, munkahelyünkre, vagy éppen haza az éjszakai műszak után. Utóbbiaknak jó pihenést kívánunk, a többieknek meg jó munkát a hét második napján, ami egyébként Pongrácz nevű kedves hallgatóink névlapja. És hát igen, eső és hideg front, nomen est omen, ma Pongrácz, holnap Szervácz, holnap után pedig Bonifác napja. Nagyon jól tudjuk, hogy kik ők. Bezony, a fagyos szentek az ő napjaik átmeneti lehűlést hoznak. E napokon például nem vetnek és nem palántáznak. Jaj, de jó ezt tudni. Éppen megkaptuk a vadonásúj paradicsom, koktél paradicsom palántánkat, de akkor azzal még várunk egyelőre az elültetést illetően. Egyébként a májusi fagyok, ez nem annyira vicces, a gyümölcsösökben és a veteményekben sokszor nagy pusztítással járnak. Tűzgyújtással és füstöléssel védekeznek ellenük. És hát igen, ha ma nem is, mert ma 12-13 fok volt reggel, és most is annyi van, a következő napokban megközelíthetjük a 0 Celsius fokot. Ez bizony már a fagypont körül érték. 500-540 és 39-33-104-6. Jön néhány közlekedési információ. Igen, a Rakovszkin volt egy baleset, de ott már nincs nyoma, tudjuk. Budai Nagy Antal, Trafibox, megvan. Na, ezt nem olvastam még. 471-es, a Sándor fogadónál írja Angéla, nem működnek a jelző lámpák, és a Mikepércsú bevezető szakaszán, vagy éppen a kivezető szakaszán pedig maradt a sávelhúzás. Sávlezárás, terelgetés. Legyenek nagyon figyelmesek. És csak a Best FM, ahol érkezik a harmadik helyezett, Shaggy! És az Angel. Hú, hát nem sokan szavaztak rá. Azért néhányan igen, úgyhogy köszönjük nekik is a szíves közreműködést. Most játsszuk a dalukat.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
2: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metálsít, a lemezbe zárt érték.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Maxen torta műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkovászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mikepércs, Szél utca 28.

0: The Door, a Best FM-en, Teddy Sims-dalát hallották a kedreggelben, egy perccel fél nyolc után. Jó reggelt kívánunk! Azt írja Anita, hogy óriási dugó van, szia Laci, egyébként a Sámsolin, a város felé vezető oldalon. Mindenkinek türelmet kívánok, így magamnak is. Akkor türelmesen és figyelmesen a Budai Nagyantalon, ahol aktív a Trafibox, ott van a Trafipax, mégpedig Tégláson, a négyesen, a benzinkútnál, a jól megszokott helyen, és nem tudom, hogy megjavult-e már azóta a jelző lámpa, 471-esen a Sándor fogadónál nem működtek. 500-540 és 39-33-104-6.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Motorozás vagy éppen kerékpározás? Apropó kerékpározás, jó étvágyat kívánunk a tevásoknak, kedves Csilla, a bringás reggelihez. Reméljük, hogy mindenki beérkezett balesetmentesen és megfelelően éhesen a reggeli elfogyasztása egy kerékpározás után. Mennyire jó dolog. Adunk egy jó kis muzsikát hozzá. Annak a színésznek a születésnapján, akiről elmondhatjuk minden idők legjobb átalakulását. Professzionális átalakulását adta a filmvászlon, amikor Freddie Mercury bőrébe volt bele. Rami Maleknek hívják, a 45 éves színészt, akit egyébként Mr. Robotként ismertünk meg, de nyilván amivel kapcsolatban mindig is emlegetni fogjuk, amíg a világ, világ, az a Bohém Rapszódia. Boldog születésnapot kíván Rami Maleknek, Debrecen kedvenc rádiója.
2: Élveztem a koncertet. Egyébként dalokat is írok. Az énekesünk épp kiszállt. Akkor kell valaki új?
3: Imádom, ahogy a színpadon mozogsz. Magaddal ragadod az egész termet. Nem látod, hogy milyen sokra vihetnéd?
2: Nem játszanak minket a rádióban.
4: Próbáljunk ki valami újat.
2: Még egyszer. Újra!
4: Mondd, hány Galileót akarsz még tőlem?
2: Roger, ebben a bandában csak egy dráma királynőnek van hely.
5: Jegyezzétek meg, senki se fog Queen-t játszani.
6: Bátra ki a szerencse.
7: Freddy, a magánéletét illetően...
2: Mégis mit akar tudni? Zenélek.
8: Vegyél vissza egy kicsit, Fred. Csak egy kis idő kell nekik.
2: De mi van, ha nincs idő?
8: Te legenda vagy, Fred.
2: Mind legendák vagyunk.

0: hűzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Mert ne számíts te senkire. Már nem is vagy hűséges a munkádhoz, ha bárkire is számítsz. Már nem is végzed egészen, feltétlenül, életre-halálra munkád, mellyel sorsod megbízott, ha bárkinek segítségét elfogadod. Nincs senki, aki segíthet. Műveket, embereket, népeket utolsó pillanatban nem védhet meg senki, nem segíthet senki, csak a mű, s az ember, a nép, maga. Ugyanaz az erő, mely megalkot egy művet, felépít egy életet, csak azt tud megvédeni is. Ezért legokosabb egyedül maradni. Aki igazán elszántan magányos, aki lelke mélyén nem sínyli ezt a magányt, csak ő az erős. Nem szabad érzelmesnek lenni, sem reménykedni. A végén meg kell halnod, tudjad ezt. Mitől félsz hát? Mit is remélhetsz? Ha munkádhoz hűséges vagy, a halál sem tehet ellened semmit, amíg munkád tető alá nem hoztad. Ezt tudjad, s maradj bátran magányos.

Szambó Jimmy életéről készült a Király című RTL-es sorozat zenéjét hallották. A Best FM-en Péter Schrámektől ez volt a Jó évelem, egészen jó sorozat volt, és nekem tetszett egyébként a Broker Marci életéről készült sorozat is, és nagyon város a harmadik, ami majd hamarosan érkezik, szintén a stream felületekre először. Hát igen, a téma azért jóval másabb, mint az előző kettő. Ha azt mondom, hogy Kovi, akkor nem a kovászos uborka becézéséről lesz szó, hanem a Birodalom című életrajzi dráma sorozatról, amit majd a hónap végén fognak bemutatni először, és hát a 90-es évek magyar felnőtt filmes iparágának a felemelkedését dolgozza fel. Ami az izgalmas, hogy képzeljék el, hogy egy debreceni színésznő is játszik benne. Bizony, Márkus Luca is szerepet kapott a Birodalom című filmben. Na hát, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. A reggelben érkezik Omi és a Cheerleader. A telefonszámunk 500-540 39-33 104-6. Ide érkezett, Trafipax lesz, Téglásnál, a benzinkútnál, a négyesen, csak óvatosan.

0: Jön a Hurts és a Wonderful Life tavalyi változata. És figyelem, változik az időjárás. Egyre hidegebbek lesznek a hajnalok a gangon.
1: Hajnalok a gangon, borok a kézben, szép kis asszonyost a kezed kérem.
0: De hogy mennyire hidegebbek, arról mindjárt Dani beszél önöknek.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az arany útja. 700 éves a magyar aranyforint. Szikrázó tárlatzárás a Déri Múzeumban. Aranyat érő családi programsorozattal várunk május 16-án, szombaton 14 órától. A rendezvényen ki más, Arany Zoltán tart interaktív hangszerbemutatót, lesz játékos pénzverés, érmemásolat készítés, könyvbemutató és kurátori tárlatvezetés. Minden belépő jegy mellé jár egy ízletes aranyforint. Jegyinformáció derimuseum.hu.
5: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
6: Kardó, az alvás szakértője.
7: Május 16-17. Kunmadar a sereptér. Őrült drift csaták, tuning autók, drift taxi, adrenalin, gumifüst, benzingőz. Infók kunmadarasdrift.hu.
8: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Káros trendek a fiataloknál, figyelmeztetnek a bőrgyógyászok. Veterán járművek lepték el hajdúböszörményt is. Fókuszban a terápiás lehetőségek. Debrecenben találkoztak a szakértők. Kis Dániel vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta a rádiónak Kovács Anikó, a Szemmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
11: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sérti meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
10: Veterán járművek, különleges autók és motorok lepték el hajdúböszörmény belvárosát a napokban, tudósította Haon. A város főtere és több utcája is megtelt ritkaságszámba menő járművekkel, amelyek látványos felvonulásban gurultak végig a településen. A rendezvény nem csak a régi járművek rajongóinak szólt, hanem családok számára is egésznapos programot kínált. A szervezők közlekedésbiztonsági bemutatókkal, gyerekfoglalkozásokkal és kísérő programokkal készültek, így sokan érkeztek a főtér környékére. Az esemény egyik leglátványosabb része a közös felvonulás volt, amikor a veterán autók és motorok konvojban indultak el, majd a város több pontját érintve tértek vissza. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza a közlekedés történet értékeit a látogatókhoz, fogalmazott a portál. Új, innovatív terápiás lehetőségeket vitattak meg Debrecenben az immunológia és a reumatológia szakértői, számolt be róla az unidep.hu. A szakmai rendezvény középpontjában a korszerű kezelési irányok és kutatási eredmények álltak. A szakemberek áttekintették azokat az új módszereket, amelyek a gyulladásos és autoimmun betegségek kezelésében hozhatnak előrelépést. Szó esett a személyre szabott terápiák lehetőségeiről, valamint a legfrissebb gyógyszeres fejlesztésekről is. A részvevők hangsúlyozták, hogy a korai diagnózis és a célzott kezelés kulcsfontosságú a betegek életminőségének javításában. A konferencia egyben lehetőséget adott arra is, hogy a különböző szakterületek képviselői megosszák egymással tapasztalataikat, a cél pedig az, hogy a kutatási eredmények minél gyorsabban eljussanak a betegellátásba, és hatékonyabb kezelési megoldások szülessenek.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
10: Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
7: Utána jártunk a debreceniek zene ízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc. Best FM a 100.

negyedévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja,

0: Moviba,
1: sziasztok!
0: Suliba, munkába menet.
2: A Best Reggel ott van veled.
3: És éppen az Up & Funk című dalt játszotta neked. Mégpedig egy olyan dalt, ami 10 évvel ezelőtt került fel a legnagyobb videó megosztóra a YouTube-ra, és azóta közel 6 milliárdos megtekintése van, azért ez elég durva. A legnépszerűbb videóklipek között az Uptown Funk kis filmje ott van, Mark Ronsonnal és Bruno Mars-szal. Na, mi Filóval folytatjuk, mégpedig a Hajnalok a Gangon című dallal köszöntjük a pongrácokat, vagy a ma ünneplő gyöngyöket. Közben pedig azon filózok, hogy most milyen időt mondjak, mert az egyik pillanatban beborul az ég, és azt hiszük, hogy azonnal leszakad, ahogy tegnap, pillanatok alatt, a másik pillanatban meg kisüt a nap. Most éppen egy ilyen felemás pillanat van, napsütés és felhők, igen, lesz csapadék ma, lesz csapadék a következő napokban, és az időkép.hu előrejelzése alapján a hét bármelyik napján várható. Igyekszik bepótolni azt, ami elmaradt az első tavaszi hetekben, hónapokban. Hát igen, a március és az április az katasztrofális volt a csapadék mennyiség tekintetében. Oké, tudjuk, hogy a májusi eső az aranyat ér. Hát tegnap egy egész nemzeti bangyi készlet ránk hullott Debrecenre. Délután egy fél óra alatt óriási zuhé volt. Na hát készüljenek ilyenre ma is, és készüljenek arra, hogy megérkeztek a fagyos szentek, ennek következtében nem is fagyosak lesznek a hajnalok, de hűvösek, akár a Gangon, akár bárhol máshol. Megközelíthetjük majd főképpen a külterületeken a következő napoktól a 0°C-fokot. Na és akkor még egy érték, mielőtt felköszöntjük a pongrácokat, a fagyos szentek közül ők lesznek az elsők. Ma a napközben 18-20 fok várható.
4: Köszöntjük Pongrácz nevű hallgatóinkat! A Pongrácz görög, latin eredetű férfinév, jelentése minden erő hatalom. Az egyik jeles képviselője névnek Kacsó Pongrácz zeneszerző, a másik ön kedves Pongrácz, aki a

0: Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Pizza Majál is május 16-án. Olasz pizza és korlátlan limonádé most csak 1500 forint. Fesztivál hangulat, nyereményjáték, meglepetés műsor. Regisztrálj az elsőbségért fandangosportpub.hu. Május 16, Fandango étterem, Ibolya utca 1.
3: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
4: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
3: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
4: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
3: Báb előadás? De jó!
4: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
6: Gyereknapi családi élmény május 31-én a Tubatanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tubatanya, töltődés a természetben.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.

Wonderful Life 3.49-kor a Hearst-től és a Purple Disco Machine-től. Tőle meg egy perc történelem május 12-én. Kezdem a legfontosabbal, ma van az ápolónők világnapja. 1820-ban 206 éve született az a bizonyos hölgy Florence Nightingale, aki brit ápolónő volt, és aki tevékenységével az 1853-as 56-os krími háborúban szerzett értemeket, önkéntes ápolónőket toborzott, mentette, ellátta a sebesülteket, majd később ápolónő képzőiskolát alapított. Ezért az egész világon ma az ápolókat, az ápolónőket ünnepeljük. Óriási ölelés a volt kollégáknak. Sok erőt kívánok a munkájukhoz. 145 éve annak, hogy Berlin közelében megindul a világ első rendszeres villamosjárata, a 2,5 kilométeres szakaszon közlekedő villamos tervezője Werner Siemens volt, az elektrotechnika egyik nagy német alakja. 118 éve annak, hogy szabadalmaztatták a drót nélküli rádióadót, köszönjük szépen Nathan B. Stubblefieldnek, az ő szabadalma volt ugyanis ez. Magyarországon 1964-ben, tehát 67 éve a miniszter tanács határozatot hoz az MRTV szétválasztásáról, az önálló magyar rádió és a magyar televízió létrehozásáról. És még mindig egy kis magyar történelem, 56 éve, 1970-ben Magyarországon is Lenin centenáriumot tartottak. Lenin születésének a centenáriumán a Nemzeti Múzeumban Lenin kiállítás nyílt, több városban Lenin szobrot avattak, Tisza Szederkény pedig felvette a Lenin város nevet 1970-ben. Történelem után zene történelem azzal a zeneszerzővel, aki minden idők egyik legnépszerűbb amerikai komponistája volt, olyan zenéket készített, mint például a...

A Volcom by, vagy éppen a Raindrops Keep Falling on My Head, a Butch Cassidy és Sundance kölyök filmzenéje is az ő remek műve, no meg a Carpenters Close to You-ja.

99 évvel ezelőtt született Burt Bacharach, 6-szoros Grammy és 3-szoros Oscar-díjas amerikai zeneszerző, meg annyi kiváló sláger alkotója, például ezé is. I say a little prayer.

0: Debrecen zenei kedvencei.
1: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: Olyan ő, hogy megáll.

0: Robin Schulz dalát hallották a kedd reggelben. Mindjárt 9 óra van, úgyhogy mondom is, hogy mivel készülök a Best FM-en a következő órában, például Jesse J dalával. Aztán Dessékkel. Tessék, mondom, Dessék, ők jönnek Young Fly-jal és a Mokkával. És tiszteletét teszi majd a születésnapján Marcellus Wallace is. Hogy kicsoda Marcellus Wallace? Nem tudják? Dehogy is nem tudják. A Ponyva regény rajongók minden bizonnyal, és a Quentin Tarantino rajongók. Ennyit a zenékről, lesz játék is, hamarosan folytatódik a Pizza Majális a Best reggelben, de előtte még a friss információk a 104,6 MHz-en.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
3: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
4: A Metalsheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motorjump és táncsúval. Metalsheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók, debrecendrive.hu.
5: Megnyitott a Chili Garden. Ebéd időben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
6: Nyaralás tervezés, figyelmeztet a GVH. Átfogó útkarbantartás Hajdúböszörményben. Vegyes eredmények a Deacnál. Kis Dániel vagyok.
1: A Best FM-en.
6: A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja a Horváth Bálint kommunikációs vezető.
7: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
6: Útjavítási és karbantartási munkák kezdődtek Hajdúböszörmény több pontján, amelyek a mindennapi közlekedést is érintik, számolt be róla a HAON. A városban több helyszínen is dolgoznak a szakemberek, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet alakuljon ki. A munkálatok alatt útburkolatokat javítanak, közterületeket újítanak fel, és több kisebb infrastrukturális beruházás is zajlik. A városvezetés szerint ezek a fejlesztések hosszabb távon a lakosság életminőségét javítják. A kivitelezések több ütemben történnek, ezért egyes utcánkban ideiglenes korlátozásokra kell számítani, ami átmeneti fennakadásokat okozhat a közlekedésben. A cél azonban az, hogy a város több pontja is rendezettebb, biztonságosabb és élhetőbb legyen. Ezzel párhuzamosan az Arad utcai kerékpárút szakaszán is zajlanak a munkálatok, ezért a lakosság türelmét és megértését kérik, fogalmaztak. Vegyes eredmények születtek a debreceni egyetemi sportcsapatok legutóbbi mérkőzésein, számolt be róla az unideb.hu. Bár több együttes is pályára lépett, csak a kosárlabdázók és a női röplabdázók örülhettek győzelemnek. A hétvégi forduló nem alakult egyformán minden csapat számára, hiszen voltak, akik sikerrel zárták a mérkőzésüket, míg mások vereséget szenvedtek. A kosárlabda csapat és a női röplabdázók fontos győzelmeket szereztek, amelyek erősíthetik helyzetüket a bajnokságban. A labdarúgóknak azonban nem sikerült pontot szerezniük, így számukra a következő forduló különösen fontos lesz a javítás szempontjából. A mérkőzések ismét megmutatták, hogy a sportban apró különbségek is döntőek lehetnek. A csapatok már a következő mérkőzésekre készülnek, abban bízva, hogy javítani tudnak eddigi eredményeiken, fogalmazott a portál. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső zápori zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, így tehát marad a változékonyabb idő Hajdúbiharban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.

0: Gypsy Kings dala, a Szólj a Best FM-en, na szólok én is, mert hogy játszunk mindjárt a 104,6 MHz.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel, sok zenével és friss hírekkel.
0: Jó reggelt, picikét félve tettem be az előző kis összekötő szignálomat, tudják, a napfény, zene, jó hangulat, mert hát akkor éppen sütött a nap, most már megint elbújt a felhők mögé. Ilyen változékony időjárás. És eső is várható ma. Nem lesz meleg, 18 fok körüli csúcsértékre készülhet jelenleg Debrecen belvárosában, 15-16 fok van. Készüljenek a budai nagyantalon, mert készülnek továbbra is a fotók azokról, akik nem veszik figyelembe ott a trafiboxot, és hát ugye nagyon fontos, nem tartják be a kreszt, és ezáltal baleseteket is okozhatnak. Legyen a fő célunk a prevenció, ezért beszélünk mi olyan sokat, például a trafiboxokról. És beszéltem egy játékról is önöknek, jó, egyébként Máté, neked köszönjük a legutóbbi közlekedési információt, te is esélyes vagy majd a reggeli informátorának járó ajándékra. És akkor most pizza majális, mert folytatjuk a Fandango játékát a 104.6-on.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
3: Kardó, az alvás szakértője.
4: Debreceni krumplilángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
5: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van. A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, hiddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségeket.

0: 31-én. Metal Sheet, a lemezbezárt érték.
1: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
3: Ezen a hétvégén szombaton pizza majális a Fandango étteremben, Debrecenben az Ibolya utca egy szám alatt. Nem csak isteni pizzák, remek italok várják Önöket, hanem lesz nyereményjáték a helyszínen. 150 ezer forint értékben 10 nyereménnyel a fődíjegy, mountain bike, csocsó, léghoki, biliárd egész nap. Élőben zenél majd a nap folyamán többször is a Paradise Flow zenekar, és lesz meglepetés, flashmob is. A nap folyamán az olaszos hangulatért, úgyhogy mindenkinek irány surány a Fandango. Szombaton tehát pizza majális. Van egy 10 000 forintos utalványunk, amit megnyerhetnek a következő kérdésre adott helyes válaszsal. Így szól, már a kérdés nem a helyes válasz, bár abban is segítek. Milyen extra kedvezmény vár a korán érkezőkre, azaz mennyibe kerül az első 200 pizza a korlátlan limonádéval együtt? Jó, azért adok tippeket, szép kerekszámra kell gondolni. Nem 100 000. Nem is 10 000. Ennél kevesebb, de legalább ugyanilyen kerek.
4: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
3: Mondtam, sorsolni az óra végén fogunk.
5: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.

0: of the Bunny Maya, az egy kislemezes énekesnő, és hát az egy kislemeze, amit ismerünk tőle, de attól még nagyon jó, 8 perccel, fél 10 után a Best FM-en, a kedreggelben, kinézek az ablakon, hogy a Péter fia felé, és azt gondolom, hogy mindjárt kezdődik a Függetlenség napja című amerikai science fiction alkotás. Hát nem úgy néz ki? Ez a nagy sötét felhő itt pont a fejünk felett. Az biztos, hogy én 10 órakor nem fog kerékpára pattanni. 100%, nem akarok úgy járni, mint többek tegnap délután, amikor pillanatok alatt leszakadt az ég, és óriási mennyiségű eső esett. Kell is a nagy szárasság és az aszály miatt, ezt tudjuk, de nem lehetne kisebb adagokban kérni? Egyébként egész héten esni fog, minden nap lesz eső, erre készülhetnek, sőt a hétvége is ilyen lesz. Az előbb emlegettem a Függetlenség napját, mint amerikai film, de nem ezt ígértem erre az órára, hanem Marcellus Wallace születésnapján a ponyvaregényt. Igen, 67 esztendős lett ma Ving Rhames, amerikai színész, a Mission Impossible, a Con Air, a Don King, a 12 dühös ember, és természetesen a ponyvaregény sztárja. Na, Don Kingre visszatérve, a 12 dühös emberre, emlékeznek még vele kapcsolatban, milyen gesztust engedett meg Jack Lemmonnal? 1998-ban Golden Globe díjat kapott a 12 dühös emberben nyújtott alakításáért, vagyis a Don Kingért, és hát ő óriási nagy lelkének köszönhetően fogta, és ott a színpadon Jack Lemmont felhívta a közönség soraiból, és átadta neki, hogy ez, apukám, téged illet meg, nem pedig engem. Szóval ő Marcellus Wallace, akinek elhíresült mondata, még ma elutazol, ma este. És ha elutazol, el vagy utazva, különben véged. Hogy is szólt? A ma 67 éves Ving Rhames-től a ponyvaregényben ez a jelenet. Így.
1: Jól vagy?
2: Nem vagyok jó.
1: Na és most mi van?
2: Hogy most?
1: Na és most veled és velem hogy lesz?
2: Mostantól fogva megmondom, hogy lesz velem és veled. Nem lesz olyan, hogy te meg én. Soha többi.
1: Kvittek vagyok.
2: Kvittek vagyunk. Két dolog van. Erről nem beszélsz senkinek. Ez nem tartozik már senkire. Kettő. Még ma elutazol. Ma este. És ha elutazol, el vagy utazva. Különben véged. Los Angelesben nincs maradásod. Na húzd el a beled.
3: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
4: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: Ballag a katona, és hát lassan én is elballagok, a reggelnek ugyanis vége lesz. Hát olyan 7 perc múlva 10 órakor, addig azonban még rengeteg dolgunk van, eredményt hirdetni a Fandagó játékában. Aztán odaadni egy születésnapi tortát valakinek, és még a reggeli informátorát is megajándékozzuk a Melanzs jó voltából. A tortát pedig természetesen ma is a Kisangyalban készítik, ez egy 1848 fantázia nevű kávés, rumos, csokis, meggyes torta, csupa-csupa jó dolog. És hát akkor a hétvégén pizza majális a Fandangóban. A kérdés így szólt, hogy vajon a korán érkezőkre milyen kedvezmény jár még. Az első 200 pizza a korlátlan limonádéval együtt kereken 1000 forintba kerül. Úgyhogy aki ezt írta, annak van esélye, hogy megnyerje most a Fandangó 10.000 forintos utalványát. Ez az illető pedig Tatár Tímea lesz. 1000 forint, tökéletes, nagyon jó, nem 1000, hanem 10.000 forint értékű az ajándék, utalvány, amit megkapsz, és amelyhez a legjobbakat kívánja neked a Best FM. Szóval Tatár Tímea, gratulálunk a 104,6 MHz-en. És gratulálunk a születésnaposoknak is, ma például Szigeti Lénának, Lénácska a Hunyadi János általános iskola 5. osztályos tanulója, a Piruett Táncstúdió verseny táncosa, ma ünnepli a 11. születésnapját. Nagy valószínűséggel őt az iskolában érjük el, vagy ott nem, hanem anyuka vagy apuka révén. Anya, apa és a bátyja Csabika köszönti Szigeti Lénát. Aztán Balla Dorina szintén a suliban lehet, 10 esztendős ma. Legfantasztikusabb lánya világon, imádja a teknősöket, és gondolom a születésnapi tortát is. Azt megnyerheti tőlünk. Karsai Mariant, a barátnője Andi nevezte, a legjobb Dajka néni a 100-szor szép óvodában. Mindenben számíthatok rá, nagyon jó lelkű ember, nem tud nemet mondani. Maximalista, és ezzel néha kiborít, de így is nagyon szeretem. Na, Marian, tényleg ilyen lennél? Lehet, hogy szembesítünk élőben a tenyered a tortát, vagy Sólyom László, akit Ági a legkedvencebbik sógornője nevezett, azt írja Ági, hogy idén sikerül, remélem, a pontos dátumot eltalálni, mert korábban, egy hónappal korábban köszöntöttem. Horváth János a világ legjobb papája, aki mindig vicces, mindenben cinkostárs, néha még a gyermekeknél is rosszabb. Boldog születésnapot kíván János papának, Jani papának, Zoé Zalán, a gyerekei, unokái és a vejei. Vida Csabát a családja köszönti, Wolf Enzo Csabát a 20-on, az anyukája és a nagymamája, de tortát nyerhet például Tóth István, róla a párja Erika és a két gyermeke Dávid és Laura nem feledkezett el. Mike Pércsen várja a Best FM Rádió tortáját. És itt van még Keceli Mészáros Mónika, aki a 3M-ből az egyik, annak oszlopos tagja, egy másik M, egy másik Mónika nevezte Bújdosó a kedves barátnőjét a születésnapján. Én szívem szerint mindenkinek adnék egy tortát, de tudjuk, hogy ezt ma reggel is csak egy valaki nyerheti meg, mégpedig ő lesz az illető.
1: Szabad Zsuzsa, tessék.
0: Csókolom, Zsuzsa.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Úgy szokta ébrezgetni a bogarát, hogy jó reggelt, bogaram?
1: Nem.
0: És mi újság? Hogy van az ön bogara mostanság? Előzőleg nem túl jól, vagy most lesz igazából majd jól?
1: Most lesz igazából majd jól. Jelenleg egy nagy felújításon vesz részt. Teljesen szét van szedve darabokban. De ha minden jól megy, akkor a május végi drive-on szeretnénk felújítva bemutatni.
0: Aha. Szóval itt nem valami sváb bogárról beszélünk, ezek szerint, hogyha a drive-ot emlegette Zsuzsa. Jaj, hát akkor kiváló formában lesz. Hány éves is? Nem önt kérdeztem.
1: A bogár?
0: Nem, igen. Kifejezetten a bogarat kérdeztem.
1: 55. Februárban töltött az 55-öt.
0: Ó, Magácska ennél sokkal fiatalabb.
1: Hát igen, igen, de
0: megazérhetünk. Jaj, de jó, köszönöm szépen. Bár egy évvel talán éppen most lettél öregebb, mert bocsánat, hogy erre a tényre emlékeztetlek. Na de hát Miklós a férjed.
1: Miklós a férjed? Ja. Ó, azt hiszem a barátnőim követték el.
0: Szabad-e felköszönteni, kedves Szabad Zsuzsanna?
1: Hát szabad, köszönöm szépen. Jó,
0: a barátnőket esetleg letolhatod, hogy ők miért nem, de hogy Miki 100%, hogy itt volt, és itt is van a nevezése előttem, aminek egyet jelent egy tortával, a kisangyal, cukrászda ajándékával.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm. Feldobtad a napomat.
0: Ez volt a cél. Kívánjuk, hogy a te kis bogarad is a legjobb egészségnek örvendjen majd a Drive-on, a Debrecen Drive-on. A tortád megvan, úgyhogy boldog ünneplést kíván, nem csak a férjed,
1: hanem a Best FM, a rádióm.
0: Fazekas Laci vagyok, legyen szép a napod.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves vagy.
0: És egy kis kedvesség még a ma reggel informátorának, a nyeremény egy melons pizza lesz. Aki nyeri, Kitty. Verő Kitty, köszönjük a szíves közreműködésedet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Egyetlen egy percünk van 10 óráig hátra, pont elég arra, hogy legalább 3 dal bemutassak önöknek a következő órák zenei kínálatából, például Hathaway és a Body's Love.

0: Hamarosan, hamarosan folytatjuk.
1: Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. Megtartották a TDK-t a gazdaságtudományi karon. Jelentős útfejlesztés Hajdú-Biharban. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Komoly gondot okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt. Eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadék hiány, mondta a rádiónak Pros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek. Ki. Ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repcetermése lett 2026-ban.
1: A tudomány és a tehetséggondozás találkozott a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán megrendezett konferencián, számolt be róla az unidep.hu. A hallgatók több szekcióban mutatták be kutatásaikat a kar tudományos diákkori konferenciáján. Összesen több mint 80 előadás hangzott el. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatal kutatók bemutathassák saját eredményeiket, és szakmai visszajelzést kapjanak munkájukról. A résztvevők különböző tudományterületekről érkeztek, és önálló kutatásaikat ismertették a szakmai zsűri előtt. A konferencia nem csak verseny, hanem egyben fejlődési lehetőség is volt, ahol a hallgatók tapasztalatot szerezhettek a tudományos előadásban. Az egyetem szerint az ilyen események fontos szerepet játszanak abban, hogy a fiatalok már tanulmányaik alatt bekapcsolódjanak a kutató munkába. A szervezők bíznak benne, hogy a résztvevők közül többen később is a tudományos pályát választják majd. Jelentős útfejlesztés előkészítése zajlik egyeken, amely több utcát is érinthet a következő időszakban. Számolt be róla a HAON. A beruházás TOP plusz forrásból valósulhat meg, és a település úthálózatának korszerűsítését szolgálja. A fejlesztés célja, hogy a rosszabb állapotú útszakaszokat felújítsák, és biztonságosabbá tegyék a közlekedést a településen belül. A projekt nem csak az utak minőségét javítja, hanem a település részek közötti kapcsolódást is könnyebbé teszi. A tervezett munkák alatt burkolatcserék és egyéb kiegészítő beavatkozások is várhatók. A fejlesztés várhatóan a mindennapi közlekedés komfortját is növeli, és hozzájárul a település élhetőségének javításához, fogalmaztak. Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Május 16-17. Kunmadaras reptér. Őrült drift csaták, tuning autók, drift taxi, adrenalin, gumifüst, benzingőz. Infók kunmadarasdrift.hu.
1: Mi a legnagyobb ajándék, amit gyermekének adhat? Az, amely megnyitja előtte a lehetőségeket itthon és a világban. A Debreceni Nemzetközi Iskola egy befektetés gyermekünk jövőjébe. Angol nyelvi környezet és kiemelt figyelem a tanításban. Fedezze fel, milyen egy boldog gyermekkor és egy jövőbiztos oktatás. isd.debrecen.hu.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
3: Ez a Best FM.

Pink és a Thrustful a zenei kedvencek között. Kellemes délelőtöt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Anita. Május 12-e van, a pongrácok pedig hozták a formájukat, hiszen megérkezett a lehűlés, az egyik híres fagyosszentet ünnepeljük ma névnapján. Ha úton vannak, jöhetnek az infók, az üzenetek, és persze én is hozom a kedvenceket. Edwin Collins-szal folytatjuk, érkezik a Girl Like You, jósolnak a csillagok, és Taylor Swift is beköszön hamarosan. Itt a Best FM-en rádiózunk együtt 14 óráig.

0: mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a dolgok a kedve szerint alakulnak, de vigyázzon, mert túlpörgeti magát és felemészti energiáit, ráadásul a társait is idegesítheti. Bika, ön igen szenvedélyes, sosem akar visszavenni a tempóból, de jelenleg az egészség ezt nehezen tűri, lassítson azokon a tevékenységeken, amelyek nem életbevágóan fontosak. Ikrek, állandóan aktivizálja magát, türelmetlenül várja a feladat befejezését, hogy újra belevethesse magát a csábító kihívásokba. Szervezetének fontos a kikapcsolódás, vigyázzon magára. Rák, túl sok a kétértelmű dolog, és ön első látásra nem igazodik el az ellentmondásos mondatok között. Nem kell nagy jós tehetség annak meglátásához, hogy fizikai és szellemi kimerülését megjövendőjük. Oroszlán, önbizalmát kudarcok csorbítják, semmi nem úgy alakul, ahogyan azt szeretné, főnökével kapcsolatban is sokkal diplomatikusabb viselkedésre lenne szüksége. Szűz, kevés áldás van a közügyekben végzett munkáján, köszönet helyett inkább szemrehányásokra számíthat, nem csoda, ha hátat fordít az egésznek, akár csak álhatatlan barátainak. Mérleg, segítőkben és tanácsadókban ma nem szenved hiány, de jó szándékuk ellenére éppen ők okozhatnak kellemetlen pillanatokat, éppen ezért csak módjával hallgasson rájuk. Skorpió. Kissé depressziós lehet ma az elkövetkező események hatására, ez azonban nem lehet elegendő indok, hogy meggondolatlan lépéseket tegyen. Nyilas. Az életében jelentősebb változás várható, ez lehet apróság, de akár jelentős esemény is, ha jól felkészül, nem érheti kellemetlen meglepetést. Bak. A földjegyű bakok telítve vannak energiával, így könnyedén teljesíthetik szakmai kötelezettségeiket, munkája megbízható eredménnyel jár. Vízöntő. Kedvező folyamatokban lesz része a mai napon, karrier terén előrelépést tapasztalhat, ambíciója és vonzereje nagy mértékben megnő. Alak. Elhatározta, hogy mindent elér, amit akar, és nehezen viseli a hátráltató tényezőket. Ön a szerelemben ideális partner.

0: Köszöntjük Pongrácz nevű hallgatóinkat! A Pongrácz görög, latin eredetű férfinév, jelentése minden erőhatalom. Az egyik jeles képviselője névnek Kacsó Pongrácz zeneszerző, a másik ön kedves Pongrácz, aki a rádiót hallgatja.
1: A Melancs cukrászdába küldünk el ma délután egy házassági évfordulós párt, méghozzá Tóth Csabát és a kedves párját Anitát, akiket kisorsolt a gépünk, és akiknek gratulálunk szeretettel. Anita pedig azt írta a párjáról, hogyha egy mondattal kellene jellemezni a férjemet, akkor az lenne, hogy nincs megoldhatatlan feladat a számára, mindig számíthat rá a családja, ahogy én is. Köszönöm, hogy vagyunk egymásnak. Mi pedig kívánunk nektek még számos boldog évet, a reményetek pedig a Melancs cukrászdába. Egy kis beülős parti, sütivel, kávéval, cappuccinóval, vagy üdítővel, amivel szeretnétek fogyasztani, és hogyha önök is szeretnék regisztrálni szeretteiket, akkor tudják, bestfmdebrecen.hu.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egésznapos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
1: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Kálvin tér 7.
3: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.

0: káros trendek a fiataloknál, figyelmeztetnek a bőrgyógyászok. Veteránjárművek lepték el hajdúböszörményt is, fókuszban a terápiás lehetőségek. Debrecenben találkoztak a szakértők, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta el rádiónknak Kovács Anikó, a Szemmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
0: Veteránjárművek, különleges autók és motorok lepték el hajdúböszörmény belvárosát a napokban, tudósított a HAON. A város főtere és több utcája is megtelt ritkaságszámba menő járművekkel, amelyek látványos felvonulásban gurultak végig a településen. A rendezvény nem csak a régi járművek rajongóinak szólt, hanem családok számára is egész napos programot kínált. A szervezők közlekedésbiztonsági bemutatókkal, gyerekfoglalkozásokkal és kísérő programokkal készültek, így sokan érkeztek a főtér környékére. Az esemény egyik leglátványosabb része a közös felvonulás volt, amikor a veterán autók és motorok konvojban indultak el, majd a város több pontját érintve tértek vissza. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza a közlekedés történet értékeit a látogatókhoz, fogalmazott a portál. Új innovatív terápiás lehetőségeket vitattak meg Debrecenben az immunológia és a reumatológia szakértői, számolt be róla az unidep.hu. A szakmai rendezvény középpontjában a korszerű kezelési irányok és kutatási eredmények álltak. A szakemberek áttekintették azokat az új módszereket, amelyek a gyulladásos és autoimmun betegségek kezelésében hozhatnak előrelépést. Szó esett a személyre szabott terápiák lehetőségeiről, valamint a legfrissebb gyógyszeres fejlesztésekről is. A részvevők hangsúlyozták, hogy a korai diagnózis és a célzott kezelés kulcsfontosságú a betegek életminőségének javításában. A konferencia egyben lehetőséget adott arra is, hogy a különböző szakterületek képviselői megosszák egymással tapasztalataikat, a cél pedig az, hogy a kutatási eredmények minél gyorsabban eljussanak a betegellátásba, és hatékonyabb kezelési megoldások szülessenek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.

A zenei kedvencek szólnak a Best délelőttben a 104.6-on. Jó munkát, kitartás mindenkinek, jó utat! Május 13-án, vagyis holnap 9 órától teljes szélességében lezárják a gépjármű forgalom elől a Sólyom utca, Ecsedi István utca és Hold utca közötti szakaszát. A munka első fázisa előreláthatólag másfél-két hetet vesz igénybe, viszont ezt követően kezdődik meg a mintegy 5 méter mélyen fekvő vezetékszakasz helyreállítása, így a várható befejezés a tervek szerint június 30-áig tart. Kerülő út északi irányból a Hold utca igénybevételével, a Budai Nagy Antal utca felé, déli irányból pedig az Ecsedi István utca igénybevételével a Veres Péter utca felé haladhatnak. Holnaptól tehát teljes szélességében lezárják a Sólyom utca, Ecsedi István utca és Hold utca közötti szakaszt. Jó utat kíván mindenkinek, a Best FM-en a Frequency szól a zenei folytatásban.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
2: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
1: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
2: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
1: Báb előadás? De jó!
2: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
3: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak! Válaszd a metálsít cserepes vagy trapézlemeztetőit! Akár akciós, trendi, matvörös színben! Felejts el a tető problémákat! Élvezze a biztonságot! Metálsít, a lemezbe zárt érték!
4: 10. Hús. Szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up? This is Bibi Rexha.
10: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
6: a Best FM.
5: A Best FM.

0: tényleg.
1: A varázsszavak szóltak Kovácstól itt a Best FM-en. A Best FM délelőttben nem a séta és nem is a kerékpározás a legjobb sport a szívünknek, de hogy melyik mozgás erősíti a legjobban a szívünket, kíváncsi vagyok, hogy meg tudják-e tippelni. Na jó, elmondom én önöknek. Létezik egy mozgásforma, amely egyszerre dolgoztatja meg az egész testet, mégsem terheli túl az ízületeket, ráadásul a szívre, keringésre és a tüdőre is kifejezetten jó hatással lehet. Ez pedig nem más, mint az úszás, amely az egész testünket megmozgatja, javítja a szív- és érrendszer működését, szerepet játszik a vérnyomás és a koleszterin csökkentésében. A víz ellenállása pedig folyamatos izommunkát eredményez, és különösen ajánlott az úszás túlsúly, idősebb kor, ízületi problémák vagy sérülés utáni rehabilitáció esetén. Nem elesek csökkenti a stresszt, javítja az alvás minőségünket, és akár már heti két alkalom is pozitív hatással lesz az életünkre. A vízben végzett mozgás különlegessége, hogy szinte minden izomcsoport részt vesz benne, a karok, a lábak, a hát és a törzsizmai egyszerre dolgoznak, miközben a szervezetnek folyamatosan alkalmazkodnia kell a víz ellenállásához. Úszni ráadásul bármelyik életkorban lehet, és könnyen a mindennapok részévé válhat azok számára is, akik más sportokat túl megterhelőnek éreznek. Na, na, na.

Kívánság műsorra hívnám fel a figyelmüket, hiszen hamarosan indulunk a hírek után, itt a Best FM-en a zenékérésekkel jönnek az üzenetek bátran. 500-540 a telefonszám, SMS Fiber 30-933-1046. Az órát az Okos Lengerével zárjuk, érkezik a Dr. Jones, ez pedig már Marics Peti, Embert Márk és Brass Bence hármasa. El kell, hogy engedj, itt a 104.6-on.

0: Nyaralás tervezés figyelmeztet a GVH. Átfogó útkarbantartás Hajdúböszörményben. Vegyes eredmények a Deacnál. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja a Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
0: Útjavítási és karbantartási munkák kezdődtek Hajdúböszörmény több pontján, amelyek a mindennapi közlekedést is érintik, számolt be róla a HAON. A városban több helyszínen is dolgoznak a szakemberek, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet alakuljon ki. A munkálatok alatt útburkolatokat javítanak, közterületeket újítanak fel, és több kisebb infrastruktúrális beruházás is zajlik. A városvezetés szerint ezek a fejlesztések hosszabb távon a lakosság életminőségét javítják. A kivitelezések több ütemben történnek, ezért egyes utcánkban ideiglenes korlátozásokra kell számítani, ami átmeneti fennakadásokat okozhat a közlekedésben. A cél azonban az, hogy a város több pontja is rendezettebb, biztonságosabb és élhetőbb legyen. Ezzel párhuzamosan az Arad utcai kerékpárút szakaszán is zajlanak a munkálatok, ezért a lakosság türelmét és megértését kérik, fogalmaztak. Vegyes eredmények születtek a debreceni egyetemi sportcsapatok legutóbbi mérkőzésein, számolt be róla az unideb.hu. Bár több együttes is pályára lépett, csak a kosárlabdázók és a női röplabdázók örülhettek győzelemnek. A hétvégi forduló nem alakult egyformán minden csapat számára, hiszen voltak, akik sikerrel zárták a mérkőzésüket, míg mások vereséget szenvedtek. A kosárlabda csapat és a női röplabdázók fontos győzelmeket szereztek, amelyek erősíthetik helyzetüket a bajnokságban. A labdarúgóknak azonban nem sikerült pontot szerezniük, így számukra a következő forduló különösen fontos lesz a javítás szempontjából. A mérkőzések ismét megmutatták, hogy a sportban apró különbségek is döntőek lehetnek. A csapatok már a következő mérkőzésekre készülnek, abban bízva, hogy javítani tudnak eddigi eredményeiken, fogalmazott a portál.
3: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformáció támogatója a Pupilla Optika, a professzionális Seiko lencsék forgalmazója. pupillaoptika.hu.
0: Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső, zápori, zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. Itt átparad a változékonyabb idő Hajdúbiharban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
4: Célállomás
1: Debrecen.
4: Pozíció
1: 104,1

A déli kívánság műsort hallgatják a Best FM-en, a mikrofonnál Szabó Anita. Ma sem leszünk tétlenek, már is köszöntünk egy születésnapost, hiszen Évitől érkezett egy üzenet. Sziasztok, a párom, a Zoli szeretném köszönteni, illetve a gyerekek is, nagyon sok ölelés küldünk neki, és a kedvenc dalával szeretném meglepni. Ez a Tankcsapdától az Adjon az ég, és üzenjük apának, hogy nagyon-nagyon szeretjük. Induljon akkor a Tankcsapda slágere, és ha önöknek is kedve támad üzenni a Best FM-en keresztül, akár élő szóban, akkor mondom hozzá az elérhetőségeket, 500-540, ez a stúdióban csörög, 30-933-104, hát ez pedig SMS,

Guns N' Roses dallal a Paradise City-vel haladunk tovább itt a Best FM-en, a déli kívánság műsor második órájában. A névnapos Pongrásznak kívánnak a kollégáim nagyon boldog névnapot, üzenik, hogy legyen csodás napja, sok-sok mosollyal, és persze jó zenékkel. A Best FM jó voltából a Paradise City szól, itt a 104-on.

14 óra lesz, ami azt jelenti, hogy a déli kívánság műsor elköszön. Érkezik az egy órás zené maraton, ezzel együtt pedig Balogh Vilmos is. Itt a Best FM délutánban, Molnár Karinától pedig búcsúznak a munkatársai, és kívánnak neki nagyon sok sikert az új munkahelyén. Mika dalával, a Happy Endinggel szeretnék elbúcsúztatni a kis kolléganőjüket. Ezzel a dala pedig én is elköszönök, kívánok jó rádiózást a folytatásban és a kedvencekkel. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

0: A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Káros trendek a fiataloknál, figyelmeztetnek a bőrgyógyászok. Veterán járművek lepték el hajdúböszörményt is, fókuszban a terápiás lehetőségek. Debrecenben találkoztak a szakértők. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta el rádiónak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: Veterán járművek, különleges autók és motorok lepték el hajdúböszörmény belvárosát a napokban, tudósított a HAON. A város főtere és több utcája is megtelt ritkaságszámba menő járművekkel, amelyek látványos felvonulásban gurultak végig a településen. A rendezvény nem csak a régi járművek rajongóinak szólt, hanem családok számára is egésznapos programot kínált. A szervezők közlekedésbiztonsági bemutatókkal, gyerekfoglalkozásokkal és kísérő programokkal készültek, így sokan érkeztek a főtér környékére. Az esemény egyik leglátványosabb része a közös felvonulás volt, amikor a veterán autók és motorok konvojban indultak el, majd a város több pontját érintve tértek vissza. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza a közlekedés történet értékeit a látogatókhoz, fogalmazott a portál. Új innovatív terápiás lehetőségeket vitattak meg Debrecenben az immunológia és a reumatológia szakértői, számolt be róla az unidep.hu. A szakmai rendezvény középpontjában a korszerű kezelési irányok és kutatási eredmények álltak. A szakemberek áttekintették azokat az új módszereket, amelyek a gyulladásos és autoimmun betegségek kezelésében hozhatnak előrelépést. Szó esett a személyre szabott terápiák lehetőségeiről, valamint a legfrissebb gyógyszeres fejlesztésekről is. A részvevők hangsúlyozták, hogy a korai diagnózis és a célzott kezelés kulcsfontosságú a betegek életminőségének javításában. A konferencia egyben lehetőséget adott arra is, hogy a különböző szakterületek képviselői megosszák egymással tapasztalataikat, a cél pedig az, hogy a kutatási eredmények minél gyorsabban eljussanak a betegellátásba, és hatékonyabb kezelési megoldások szülessenek. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Megnyitott a Chili Garden. Ebéd időben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
4: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüvegkeretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
5: A Best FM.

0: Hazai a Best FM-en.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Nyaralás tervezés figyelmeztet a GVH, átfogó útkarbantartás Hajdúböszörményben, vegyes eredmények a Deacnál. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja a Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
0: Útjavítási és karbantartási munkák kezdődtek Hajdúböszörmény több pontján, amelyek a mindennapi közlekedést is érintik, számolt be róla a HAON. A városban több helyszínen is dolgoznak a szakemberek, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet alakuljon ki. A munkálatok alatt útburkolatokat javítanak, közterületeket újítanak fel, és több kisebb infrastruktúrális beruházás is zajlik. A városvezetés szerint ezek a fejlesztések hosszabb távon a lakosság életminőségét javítják. A kivitelezések több ütemben történnek, ezért egyes utcánkban ideiglenes korlátozásokra kell számítani, ami átmeneti fennakadásokat okozhat a közlekedésben. A cél azonban az, hogy a város több pontja is rendezettebb, biztonságosabb és élhetőbb legyen. Ezzel párhuzamosan az Arad utcai kerékpárút szakaszán is zajlanak a munkálatok, ezért a lakosság türelmét és megértését kérik, fogalmaztak. Vegyes eredmények születtek a debreceni egyetemi sportcsapatok legutóbbi mérkőzésein, számolt be róla az unideb.hu. Bár több együttes is pályára lépett, csak a kosárlabdázók és a női röplabdázók örülhettek győzelemnek. A hétvégi forduló nem alakult egyformán minden csapat számára, hiszen voltak, akik sikerrel zárták a mérkőzésüket, míg mások vereséget szenvedtek. A kosárlabda csapat és a női röplabdázók fontos győzelmeket szereztek, amelyek erősíthetik helyzetüket a bajnokságban. A labdarúgóknak azonban nem sikerült pontot szerezniük, így számukra a következő forduló különösen fontos lesz a javítás szempontjából. A mérkőzések ismét megmutatták, hogy a sportban apró különbségek is döntőek lehetnek. A csapatok már a következő mérkőzésekre készülnek, abban bízva, hogy javítani tudnak eddigi eredményeiken, fogalmazott a portál. A napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső zápori zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, itt át marad a változékonyabb idő Hajdúbiharban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, a Bestet hallgatják itt a 104.6-on, hát akkor adjunk egy kis ritmust, meg egy kis hangerőt a ma délutánnak. Hozzuk a legütősebb zenéket, hogy jobban menjen a meló. Készen állnak? Itt a Hunt X és a Golden.
5: A hírek

0: látják a 104.6-on, és egy hasznos tudnivaló az utakról. Pisti van a vonalban, szia!
1: A Leningen utcán ma is mérik a sebességet. Vigyázzon mindenki!
0: Köszönjük szépen! Tehát a Leningen utcán ma is trafi, mi pedig gyorsan játszunk egyet, mit szólnak hozzá.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
4: Kardó, az alvás szakértője.
5: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az egyetem sugár.

0: felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen, igen örökké visszhangzik.
1: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van. A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbe zárt érték.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hey, this is Anastasia.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: This is Carly Rae Jepsen.
7: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
8: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
9: Bárhol is vagy.
10: Bárhol is vagy.
9: Ott van veled.
11: A Best FM.
9: A Best FM.

0: Ez volt a Nox itt a Best FM-en a 104.6-on, és hát ahogy ígértem az előbb, akkor játszunk telefonokat csőre tölteni.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Jön a Fandango étterem pizza majálisa, most szombaton egész nap programokkal és az év legjobb ajánlatával várnak mindenkit Debrecenben az Ibolya utca 1 szám alatt. Május 16 szombat, reggel 9-től este 10-ig megpizzáztatjuk Debrecent, ez lesz a jelmondatuk. Friss, helyben készült olasz pizza és korlátlan limonádé fogyasztás helyben fogyasztva csak 1500 forint, szervizdíj felszámítása nélkül. Pizza elvitelre szintén 1500 forint, csomagolási díj felszámítása nélkül, és még egy csomó minden más, nyeremények, ajándékok, meglepetések. Az eseményre egyébként regisztrálni kell, vagy a fandangosportpub.hu oldalon, vagy a Fandango étterem honlapján. Szóval, pizza majális a Fandango étteremben. Május 16-án, vagyis most szombaton reggel 9-től este 10-ig. Nyerjenek egy 10 000 forint értékű Fandango utalványt. Mondom a kérdést. Hol lehet regisztrálni az eseményre, ami minden órában elsőbségi belépést biztosít majd 50 vendég számára? Az előbb elmondtam, hogy hol lehet regisztrálni, ha figyelnek, akkor tudják. Küldjék el nekem a 39-33-104-6-ra, és nyerjenek egy 10 000 forintos utalványt. Hajrá! 39-33-104-6.
2: Reklámot hallottak.

0: 1046, és Dani szólt nekünk itt közben, hogy nem csak a Leiningen utcán van trafi, hanem a Jánosi utcán is működik a trafi box egy ideje. Köszönjük szépen. Meg ha már közlekedés, akkor csak emlékeztetőként mondjuk el, hogy továbbra is vízvezeték csomópont építési munkákat végez a vízmű az Erzsébet utca és a Petőfi tér keresztezésében. Több sávot lezártak, az Erzsébet utcai zebrát nem lehet használni. Nagyon figyeljenek, hogyha arra járnak, vagy még hogyha egyáltalán nem járnak arra, és kerülik az egész kereszteződést.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Magasabb sebességi fokozatba kapcsolunk, Carl Douglas és a Kung Fu Fighting. Jó munkát, Debrecen!

0: volt Nelly Furtado. Hát gyakorlatilag minden évben felröppen vele kapcsolatban a hír, hogy hamarosan visszatér a popvilágba, aztán általában soha semmi nem történik. Néhány héttel ezelőtt is lehetett ilyesmit olvasni róla.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: Na akkor gyorsan vissza ide a városba. Ma reggel megkezdték a Szennyvíz csatorna hiba elhárítás Debrecenben a Sólyom utcán. Az Ecsedi István utca és a Hold utca közötti részt teljesen lezárták várhatóan június végéig. Az ott lakókat beengedik autóval, mindenki másnak viszont kerülnie kell. Ha a Budai-Nagy Antal felé tartanak, akkor a Hold utca felé tudnak kerülni. Ha a Veres Péter utca a cél, akkor pedig az Ecsedi István utcát használhatják. Tehát lezárták a Sólyom utcát, az Ecsedi István utca és a Hold utca közötti részen. Június végéig marad is ott ez az állapot. Mi pedig maradunk a jobbnál jobb zenéknél. Egy kis Bagosi jöhet?

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, jó utat hazafelé mindenkinek, és ahogy az előbb megbeszéltük, jön a pizza majális a Fandango étteremben, most szombaton reggel 9-től este 10-ig várnak majd mindenkit. Volt is ehhez kapcsolódva egy nagyon fontos kérdésem, amire rengeteg helyes válasz érkezett, a vonalban pedig a helyesen válaszolók közül Csilla van itt velünk, szia!
3: Ja.
4: Mennyire vagy éhes?
3: Hát nagyon.
4: Szombatig kibírod, hogy anélkül, hogy ilyen hallják?
3: Igen,
4: ugye itt a Fandango étterem játékában volt egy kérdésem, hol lehet regisztrálni a pizza majálisra? A regisztrációval minden órában elsőbségi belépést biztosítanak 50 vendég számára. A helyes válasz?
3: Pedig a Fandango étterem honlapján.
4: Igen? Plusz pontért a másik?
3: Fandango. Mondom, mert...
4: Olyan jól írtál az üzenetben, pontosan. Ott még tudtad.
3: Igen. fandangosportpub.hu.
4: Így van, a Fandango étterem honlapján, vagy a fandangosportpub.hu oldalon lehet regisztrálni. Gratulálok neked, van egy 10.000 forint értékű Fandango utalványod.
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Hát ebből például most szombaton a pizza majálison igencsak jól tudtok lakni. Kivel fogsz menni?
3: Igen. Hát a családommal, a gyerekekkel.
4: Vasárnapi ebéd megvan.
3: Így van.
4: Anyunak nem kell főznie. Látod, ezt is nekünk köszönheted. Jó étvágyat kívánunk nektek.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: És az a helyzet, hogy tele vagyunk még fandangós utalványokkal, mindet szeretnénk odaadni önöknek, úgyhogy bármikor jöhet egy újabb kör a játékban.
1: Reklámot hallottak.
5: Komoly gondokat okoz az aszálya méhészeknek. Megtartották a TDK-t a gazdaságtudományi karon. Jelentős útfejlesztés Hajdú-Biharban. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Komoly gondot okoz az aszály a méhészeknek, a repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónak Pros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
7: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal telelt ki. Ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repcetermése lett 2026-ban.
5: A tudomány és a tehetséggondozás találkozott a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán megrendezett konferencián, számolt be róla az unidep.hu. A hallgatók több szekcióban mutatták be kutatásaikat a kar tudományos diákkori konferenciáján. Összesen több mint 80 előadás hangzott el. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatal kutatók bemutathassák saját eredményeiket, és szakmai visszajelzést kapjanak munkájukról. A résztvevők különböző tudományterületekről érkeztek, és önálló kutatásaikat ismertették a szakmai zsűri előtt. A konferencia nem csak verseny, hanem egyben fejlődési lehetőség is volt, ahol a hallgatók tapasztalatot szerezhettek a tudományos előadásban. Az egyetem szerint az ilyen események fontos szerepet játszanak abban, hogy a fiatalok már tanulmányaik alatt bekapcsolódjanak a kutató munkába. A szervezők bíznak benne, hogy a résztvevők közül többen később is a tudományos pályát választják majd. Jelentős útfejlesztés előkészítése zajlik egyeken, amely több utcát is érinthet a következő időszakban. Számolt be róla a HAON. A beruházás TOP plusz forrásból valósulhat meg, és a település úthálózatának korszerűsítését szolgálja. A fejlesztés célja, hogy a rosszabb állapotú útszakaszokat felújítsák, és biztonságosabbá tegyék a közlekedést a településen belül. A projekt nem csak az utak minőségét javítja, hanem a település részek közötti kapcsolódást is könnyebbé teszi. A tervezett munkák alatt burkolatcserék és egyéb kiegészítő beavatkozások is várhatók. A fejlesztés várhatóan a mindennapi közlekedés komfortját is növeli, és hozzájárul a település élhetőségének javításához, fogalmaztak. Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
8: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
2: Köszönjük szépen a híreket, 4 óra elmúlt, a Best FM-et hallgatják, akár dolgoznak, akár már úton vannak hazafelé, a Best FM lesz hozzá a legjobb háttérzene. Bízzák ránk, nem fognak bennünk csalódni. Kezdjük neki, itt a Well Hello és az Apu Vedd Meg!

0: az Everybody Hurts. Én sem biztos vagyok benne, hogy 5 órától még ennél is jobb dalok szólnak majd itt a Best FM-en, hiszen hát hamarosan munkába áll a világ legjobb zenei szerkesztője, vagyis ön, kedves Best FM hallgató. Mindjárt kezdjük a kívánságműsort, sőt, hát technikailag már most elkezdjük, hiszen ettől a pillanattól kezdve lehet hívni a kérésekkel.
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: Így van, én megkezdtem a telefonügyeletet, hívjanak, kérjenek dalokat. 500-540. Most pedig hangerő föl!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mágszemtorta műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkobászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mike Pircs, Szél utca 28.
2: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk?
4: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
3: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
4: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
3: Báb előadás? De jó!
4: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
5: Pizza majális május 16-án. Olasz pizza és korlátlan limonádé most csak 1500 forint. Fesztivál hangulat, nyereményjáték, meglepetés műsor. Regisztrálj az elsőbségért fandangosportpub.hu. Május 16, Fandango étterem, Ibolya utca 1.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
6: Ez a Best FM.

ezt a filmet hallgatják a 104.6-on, és hát egyre csak szaporodnak a trafipaxok odakint az utakon. Még mindig mennek a rendőrök a Leiningen utcán, működik a trafibox a Jánosi utcán, és belepült a madárka a kalitkába a Budai Nagy Antalon, és hát ennek megfelelően közlekedjenek. És ugyebár ma is elég nagy a torlódás az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében, ahol vízvezeték csomópont építési munkákat végez a vízmű. Több sávot is lezártak. Az Erzsébet utcáról a Piac utcára ideiglenesen a középső egyenesen haladó sávból lehet balra fordulni, a Piac utcáról balra kanyolni pedig szintén csak az egyenesen haladó sávból lehet, plusz az Erzsébet utcán lezárták a gyalogátkelő helyet is, várhatóan június 5-ig lesz érdemes elkerülni ezt a kereszteződést. Legyenek nagyon türelmesek, hogyha az utakon vannak. Én pedig türelmetlenül várom a kéréseket a mai kívánság műsorhoz. Hívjanak az 500-540-en, és mondják el, hogy mit szeretnének hallani 5 és 7 óra között. Addig pedig vállalom, hogy én válogatom önöknek a zenéket. Manuel jön most, ez a Voodoo Baba.

remélem, hogy önök is legalább annyira jól vannak, mint Aucilla ebben a dalban. A Bestet hallgatják, jó utat hazafelé mindenkinek, és már most szólok előre önöknek, hogy holnap éjszaka villamospálya karbantartási munkákat fog végezni a DKV a Szent Anna utcai megállóban. Éjszaka fognak dolgozni, tehát szerdáról csütörtökre virradóan, így a forgalmat nagyon nem fogják zavarni, viszont a munkák zajosak lehetnek, úgyhogy már most jó előre elnézést kérnek a környéken lakóktól, tehát holnap éjszaka fognak dolgozni a Szent Anna utcai villamos megállóban. Nálunk pedig 5 órától önök dolgoznak, 5-től 7-ig a hallgatóink válogatják a zenéket. Mindjárt kívánságműsor, már hívhatnak az 500-540-en, és leadhatják a rendelést. És hogy addig is legyen mit hallgatni, itt van például most Teddy Swims.

0: Ezt a filmet hallgatják a 104.6-on. Tudom, hogy sietnek hazafelé, de azért csak óvatosan a gázpedállal, mert a Budai Nagyantalon és a Jánosi utcán is működik a Trafipax.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: És foci, kérem szépen, Szűcs Tamást újra meghívták a válogatottba. A Loki játékosa ismét meghívott kapott Márkó Rossi szövetségi kapitánytól. Ugye a magyar válogatott júniusban két felkészülési meccset játszik. 5-én Finnországot fogadjuk a Puskás Arénában, 9-én pedig Kazaksztán lesz az ellenfél, és ezt a meccset itt fogják játszani Debrecenben a Nagyerdei stadionban. Tehát Szűcs Tamás ismét válogatott kerettag. A Loki fiatal tehetségéről van szó. Hajrá Debrecen! És hajrá Best FM! Nálunk pedig kívánságműsor 5-től a dalokat önök válogatják 2 órán keresztül. Az 500-540-en már hívhatnak és elmondhatják, hogy mit szeretnének. Én pedig addig is játszom a Honeybee's nagy slágerét.

0: A lőnézés az I Got Five O-nét, vagyis egy ötösön van rá itt a Besten. Stílusosan, mindez pont 5 órakor, amikor startol a kívánság műsor, 2 teljes óra, amikor ön a főnök itt nálunk. Lehet dalokat kérni, sőt kell, a 3933-1046-ra tudnak nekünk írni, SMS, Viber, ami éppen kézre esik, és hát persze csöröghetnek is.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Taylor Swift-tel nyitunk majd. Jön tőle az év eddigi legnagyobb slágere, a The Fate of Ophelia, hogy pontosan kinek szól, az majd a hírek után kiderül. Kívánság műsor, start!
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Debreceni krumpli lángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
6: Az arany útja. 700 éves a magyar aranyforint. Szikrázó tárlatzárás a Déri Múzeumban. Aranyat érő családi programsorozattal várunk május 16-án, szombaton 14 órától. A rendezvényen ki más? Arany Zoltán tart interaktív hangszerbemutatót, lesz játékos pénzverés, érmemásolatkészítés, könyvbemutató és kurátori tárlatvezetés. Minden belépő jegy mellé jár egy ízletes aranyforint. Jegyinformáció derimuseum.hu.
3: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
7: Káros trendek a fiataloknál, figyelmeztetnek a bőrgyógyászok. Veterán járművek lepték el hajdúböszörményt is, fókuszban a terápiás lehetőségek. Debrecenben találkoztak a szakértők. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta el rádiónak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
8: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
7: Veterán járművek, különleges autók és motorok lepték el hajdúböszörmény belvárosát a napokban, tudósított a HAON. A város főtere és több utcája is megtelt ritkaságszámba menő járművekkel, amelyek látványos felvonulásban gurultak végig a településen. A rendezvény nem csak a régi járművek rajongóinak szólt, hanem családok számára is egésznapos programot kínált. A szervezők közlekedésbiztonsági bemutatókkal, gyerekfoglalkozásokkal és kísérő programokkal készültek, így sokan érkeztek a főtér környékére. Az esemény egyik leglátványosabb része a közös felvonulás volt, amikor a veterán autók és motorok konvojban indultak el, majd a város több pontját érintve tértek vissza. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza a közlekedés történet értékeit a látogatókhoz, fogalmazott a portál. Új innovatív terápiás lehetőségeket vitattak meg Debrecenben az immunológia és a reumatológia szakértői, számolt be róla az unidep.hu. A szakmai rendezvény középpontjában a korszerű kezelési irányok és kutatási eredmények álltak. A szakemberek áttekintették azokat az új módszereket, amelyek a gyulladásos és autoimmun betegségek kezelésében hozhatnak előrelépést. Szó esett a személyre szabott terápiák lehetőségeiről, valamint a legfrissebb gyógyszeres fejlesztésekről is. A részvevők hangsúlyozták, hogy a korai diagnózis és a célzott kezelés kulcsfontosságú a betegek életminőségének javításában. A konferencia egyben lehetőséget adott arra is, hogy a különböző szakterületek képviselői megosszák egymással tapasztalataikat, a cél pedig az, hogy a kutatási eredmények minél gyorsabban eljussanak a betegellátásba, és hatékonyabb kezelési megoldások szülessenek. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
1: És most!
3: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
0: Balog és Tamil most.
9: Hello!
0: Na most aztán mindenkire szükség lesz, hiszen a következő két órát a debreceniek fogják megtölteni jobbnál jobb zenékkel. Indul a kívánság műsor, a 39-33-104-6-ra várom az SMS és Viber üzeneteket, az 500-540-es Best FM forró dróton pedig lehet hívni bennünket. Én a telefonra szavazok, hogy egy kicsit beszélgethessünk is, szóval az 500-540-re inkább, de amelyik jól esik. Na kezdjünk neki, mert van kérés bőven, például sziasztok, Tünde vagyok, a lányomnak Anitának szeretnék kérni egy Teddy Swims dalt, üzenem neki, nagyon szeretem őt. Teddy Swims és a Loose Control, ez lesz majd a tiétek nem sokára. Viszont Zsófi saját magának szülinapjára kérte a Groove House-tól a Ha újra látom című örökslágert. Boldog szülinapot, Isten éltessem. Az első kérésünk pedig a Viberen jött hangüzenetben.
10: Szia, Anikő vagyok, és az esti kívánság műsorban szeretnék kérni egy számot. Taylor Swift-től a Fate of the Ophelia című számot, amit küldök Attilának, és üzenem neki, hogy szeretem. Köszönöm, Enikő voltam, sziasztok!
0: Drága Enikő, Márjon is odalott. Taylor Swift, indul a kívánságvésár!

0: 104.6 Best FM. És természetesen a mai napot is a kívánság műsorral zárjuk. A fárasztó meló után jutalmazzák meg saját magukat a kedvenceikkel. A 3933-1046-ra írni lehet, SMS és Viber, de még jobb, hogyha fölhívnak.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Tündi, egy fél pillanat türelmet kérek tőled, nem sokára jön a te kérésed, David Guetta és Estelle és a Van Love, viszont előtte van valaki a vonalban itt velünk. Haló, szia, kívánság is.
2: Szia, Tarcsi vagyok. Kárkevintől tudtok játszani valamit?
0: Hú, hát nem sok rádióbarát zenéje van.

0: Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Cardo matracát.
1: Cardo, az alvás szakértője.
2: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték, akkor Mirázs. Asztalfoglalás, mirázsétterem.hu.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: Mi a legnagyobb ajándék, amit gyermekének adhat? Az, amely megnyitja előtte a lehetőségeket itthon és a világban. A Debreceni Nemzetközi Iskola egy befektetés gyermekünk jövőjébe. Angol nyelvi környezet és kiemelt figyelem a tanításban. Fedezze fel, milyen egy boldog gyermekkor és egy jövőbiztos oktatás. isd.debrecen.hu.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is BB Rexa.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
5: a Best FM.
4: A Best FM.

0: Ez a kívánság műsor a Besten. Kérték már a kedvenc dalukat? Hívjanak, írjanak, ki nem maradjanak a ma estében.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Óriási piros pont Csillának, aki egy olyan dalt kérte, amit én is nagyon szeretek. A Train és a Drive-by, mondjuk nem nekem küldi, hanem a férjének, Fecónak névlapja alkalmából. Isten éltesse a Ferenceket, ugye tegnap volt Ferenc nap, kicsit megkésve, de még belefér. Illetve a következő telefonálunk is a vonalban, Zsolti, hello, szia!
3: Hello, egy számot szeretnék kérni.
0: Mégpedig?
3: Legszebb vallomás, Vétek, azt hiszem.
0: Igen, az lesz az jó kis romantikus
3: dal. Igen.
0: Oké, kinek szól?
3: Helgának küldöm, hogy nagyon szeretem.

0: 104. Best FM, és ahogy minden este 5-től 7-ig természetesen ma is kívánság műsor. Kíváncsi vagyok, hogy milyen dalokat fogunk hallgatni még itt. Ez ugyebár csak önökön múlik. Az 500-540-en megsúghatják nekem a 3933-1046-os SMS és Viber számunkra pedig meg is írhatják. Közben jönnek a közlekedési infók, és többen is jelezték, hogy a Budai Nagy Antalon még mindig aktív a trafibox, úgyhogy ha még hazafelé tartodak, csak óvatosan. Hát ez egy ilyen romantikus nap, úgy látom, mert hamarosan egy újabb szerelmes dal. Diana küldi Pattynek Whitney Houstontól az I Will Always Love You-t. Viszont mi szól előtte? Dani, szia, tiéd a terep.
1: Sziasztok, egy számot szeretnék kérni. Desperado csillagokban jártunk. Hát én ezt egyik kollégámnak, Misinek küldöm. Ma volt az utolsó munkanapja, és ezzel szeretnénk elköszönni tőle az egész csapat. Sok sikert neki, és reméljük, hogy nem felejt el minket.
0: Kicsit meg is hatódtál, úgy hallom a hangodon.
1: Igen.
0: Semmi gond?
1: Köszönöm. Okay.
0: Jön a dal, a Desperado és a csillagokban járunk. Most a Best kívánság műsorában. Ezt is önök kérték.

0: 104.6 Best FM és a ma esti kívánság műsor. Két dal még belefér a hírekig. Az egyik legyen Laci kérése. Mindenkinek küldi, aki még dolgozik. DJ Bobo nagy slágerét, mindjárt a Somebody Dance With Me. Aki pedig itt van velünk a vonalban, az nem más, mint...
1: Rika!
0: Hello! De kis vidám vagy ma.
1: Igen, nagyon jó napom volt.
0: Na, történt valami extra?
1: Semmi, csak minden jól alakult.
0: Na, és mi az, ami megkoronázhatja még ezt a napot? Mi az a dal?
1: Valami táncos latin dalt kérek magamnak.
0: Akit a legjobban szeretsz a világon, annak.
1: Így van, okay, köszönöm. Van.
0: Latinosan, bulisan, Sofia Reis és az Undo Stress.
2: Sofia, fűzésdő.
3: Bella!
4: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden nap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
1: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Nyaralás tervezés, figyelmeztet a GVH. Átfogó útkarbantartás Hajdúböszörményben. Vegyes eredmények a Deacnál. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja a Horváth Bálint kommunikációs vezető.
7: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatok.
6: Útjavítási és karbantartási munkák kezdődtek Hajdúböszörmény több pontján, amelyek a mindennapi közlekedést is érintik, számolt be róla a HAON. A városban több helyszínen is dolgoznak a szakemberek, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet alakuljon ki. A munkálatok alatt útburkolatokat javítanak, közterületeket újítanak fel, és több kisebb infrastruktúrális beruházás is zajlik. A városvezetés szerint ezek a fejlesztések hosszabb távon a lakosság életminőségét javítják. A kivitelezések több ütemben történnek, ezért egyes utcánkban ideiglenes korlátozásokra kell számítani, ami átmeneti fennakadásokat okozhat a közlekedésben. A cél azonban az, hogy a város több pontja is rendezettebb, biztonságosabb és élhetőbb legyen. Ezzel párhuzamosan az Arad utcai kerékpárút szakaszán is zajlanak a munkálatok, ezért a lakosság türelmét és megértését kérik, fogalmaztak. Vegyes eredmények születtek a debreceni egyetemi sportcsapatok legutóbbi mérkőzésein, számolt be róla az unideb.hu. Bár több együttes is pályára lépett, csak a kosárlabdázók és a női röplabdázók örülhettek győzelemnek. A hétvégi forduló nem alakult egyformán minden csapat számára, hiszen voltak, akik sikerrel zárták a mérkőzésüket, míg mások vereséget szenvedtek. A kosárlabda csapat és a női röplabdázók fontos győzelmeket szereztek, amelyek erősíthetik helyzetüket a bajnokságban. A labdarúgóknak azonban nem sikerült pontot szerezniük, így számukra a következő forduló különösen fontos lesz a javítás szempontjából. A mérkőzések ismét megmutatták, hogy a sportban apró különbségek is döntőek lehetnek. A csapatok már a következő mérkőzésekre készülnek, abban bízva, hogy javítani tudnak eddigi eredményeiken, fogalmazott a portál. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső zápori zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. Itt átmarad a változékonyabb idő Hajdúbiharban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
8: Köszönjük szépen a híreket, és akkor vissza a kérésekhez, hiszen még egy órán át pörög a kívánság műsor a Besten. Hívjanak, írjanak, azért vagyok, hogy minden kérésüket teljesítsem. Na nézzük akkor, sziasztok! A Scorpions-tól a Wind of Change című slágert kérem. Küldöm mindenkinek a régi szép idők emlékére. Köszönöm szépen, Norbi, az aláírás. Örök sláger, de előtte hölgye ki az elsőbség. Haló, szia!
9: Szia, Szilvi vagyok. A Pannónia volt már?
8: Nem volt, kérlek, neked tartogattuk.
9: Akkor azt kérném, és küldeném a barátnémnek, Ildinek,
8: hogy
9: legyen szép estéje.
8: Rajtunk nem múlik, küldöm.
9: Köszönöm.
8: Nagyon szívesen. Dash, Youngfly és Azaria, és a Pannónia.

0: Yeah. A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Itt a Best FM a 104.6-on, és itt a mai kívánság műsor. Az 500-540-en hívhatnak, a 39-33-104-6-ra írhatnak, csak siessenek, hogy biztosan beleférjenek még a ma estébe, mert rengeteg a kérés már most is, de igyekszünk minél több mindent beleszorítani este hétig. Úgyhogy jöjjenek is a kérések, például az Intim Torna illegáltól az örökké, Sanyi küldi Reninek, azaz az hogy örökké szeretni foglak, és ki a következő telefonálónk? Halló!
1: Pali vagyok, kérek egy jó förgős számú.
0: Szia! És kivel szeretnél pörögni? Kinek küldöd?
1: A testvéremnek.
0: Őt hogy hívják?
1: Lana.
2: Best FM kívánság műsor.
0: Itt van akkor a pörgős dal Lanának. Jöjjön az, amit egyébként Gréti is kért tőlünk. Jön a

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Hello, János vagyok, és szeretném kérni Taylor Dane-től a Tell It To My Heart című számot. A játszidnak szeretném küldeni. Szép napot és jó pihenést kívánok meg. Köszi, hello!

0: FM a 104-on, a mai kívánság műsor kellős közepén járunk. Az 500-540-en hívhatnak, a 3933-1046-ra pedig írni lehet nekünk, és akkor siessünk is, mert az idő az mindig nagyon fogy már ilyenkor. Sziasztok, Sophie vagyok, egy Michael Jackson számot szeretnék kérni. Kedves Sophie, pillanatok kérdése, és meg is kapott tőlünk. Az egyik legnagyobbat játsszuk Michael Jacksontól, jön majd a Billie Jean. Aztán Ági írja, sziasztok, a délutáni kívánság műsorban szeretném kérni David Guetta egyik számát, küldöm minden kedves Best FM hallgatónak. Ez tulajdonképpen már teljesült is, mert még az elején volt egy David Guettánk, de legyen még egy, semmi gond. David Guetta és a Bad hamarosan. És, haló?
1: Jó estét kívánok! Papimrének szeretném kérni, ha az úgyis szétszeretlek, szétszeretlek című számot.
2: És mit üzenünk neki?
1: Erika a szerelme üzeni, hogy nagyon szereti, és ne dolgozzon sokat.
2: Melóban van még mindig szegény?
1: Hát otthon, igen.
2: Otthoni munka?
1: Otthoni munka.
2: Az is meló, az is meló. Jó.
1: És egy kis pihenés és szálljon időt magára.
2: Jó. Majd te egy kicsit kényezteted.
1: Ja.
2: Oké, okay, köszi, hello.
1: Hello, szia, hello. Szia.
0: Jön a dal, itt a halott.

0: a mai kívánság műsor.
1: 6000-ét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Hála önöknek, jobbnál jobb zenék a láthatárom. Például jön majd az Edda és a háromszor. Sanyi kérte és küldi mindenkinek, aki Edda rajongó. Szerintem vannak néhányan a hallgatóink között. És előtte pedig egy ifjú hölgy a vonalban. Szia, adásban vagy.
3: Szia, Léna vagyok. Számot szeretnék kérni. Leslájkot szeretném.
0: És kinek küldöd?
3: Az osztálytársaimnak, Lénának, majd Rebekának.
0: És mit üzensz nekik?
3: Hogy nagyon szeretem őket.
0: Van most valami alkalom, vagy csak úgy eszedbe jutott, hogy mennyire szereted őket?
3: Hát csak úgy eszembe jutott.
0: Az a legszebb alkalom, az a legszebb alkalom. Oké. Küldöm majd a dalatokat. Hello!
3: Szia, köszönöm!
0: Szia, szia! Milyen jó, amikor egy örömet tudunk okozni. Zalla Larsson és a Last Life. Sok év után újra sláger. Hadd szóljon!

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Best FM 104. A kívánság műsort hallgatják most itt nálunk, és hát ez a mai kívánság műsor, ez már csak egy dal elejéig tart. Bocsánatot kérek azoktól, akikre nem került ma sor. Sokan maradtak még itt, elnézést kérek tőlük. Sajnos mindenki nem szokott beleférni a két órába, illetve nem is sajnos, hanem ez ugye azt jelenti, hogy szerencsére sokan hallgatnak és sokan kérnek dalokat. Szóval a lényeg, bocsánat azoktól, akik kimaradtak, holnap folytatjuk. Mivel zárunk ma? Gergő van a vonal végén. Halló, szia!
1: A takarítónőt kérem a páromnak, aki...
0: Éppen takarít, fogadjunk.
1: Igen.
0: És mit üzensz neki?
1: Hát, hogy megyek és segítek neki.
0: Ez volt a jó válasz. Oké, rendben van.

0: gondokat okoz az aszály a méhészeknek. Megtartották a TDK-t a gazdaságtudományi karon. Jelentős útfejlesztés Hajdú-Biharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Komoly gondot okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt. Eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta a rádiónak Pros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvázokkal telelt ki. Ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repcetermése lett 2026-ban.
0: A tudomány és a tehetséggondozás találkozott a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán megrendezett konferencián, számolt be róla az unideb.hu. A hallgatók több szekcióban mutatták be kutatásaikat a kar tudományos diákkori konferenciáján. Összesen több mint 80 előadás hangzott el. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatal kutatók bemutathassák saját eredményeiket, és szakmai visszajelzést kapjanak munkájukról. A résztvevők különböző tudományterületekről érkeztek, és önálló kutatásaikat ismertették a szakmai zsűri előtt. A konferencia nem csak verseny, hanem egyben fejlődési lehetőség is volt, ahol a hallgatók tapasztalatot szerezhettek a tudományos előadásban. Az egyetem szerint az ilyen események fontos szerepet játszanak abban, hogy a fiatalok már tanulmányaik alatt bekapcsolódjanak a kutató munkába. A szervezők bíznak benne, hogy a résztvevők közül többen később is a tudományos pályát választják majd. Jelentős útfejlesztés előkészítése zajlik egyeken, amely több utcát is érinthet a következő időszakban. Számolt be róla a HAON. A beruházás TOP plusz forrásból valósulhat meg, és a település úthálózatának korszerűsítését szolgálja. A fejlesztés célja, hogy a rosszabb állapotú útszakaszokat felújítsák, és biztonságosabbá tegyék a közlekedést a településen belül. A projekt nem csak az utak minőségét javítja, hanem a település részek közötti kapcsolódást is könnyebbé teszi. A tervezett munkák alatt burkolatcserék és egyéb kiegészítő beavatkozások is várhatók. A fejlesztés várhatóan a mindennapi közlekedés komfortját is növeli, és hozzájárul a település élhetőségének javításához, fogalmaztak. Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

0: káros trendek a fiataloknál, figyelmeztetnek a bőrgyógyászok. Veterán járművek leptik el hajdúböszörményt is, fókuszban a terápiás lehetőségek. Debrecenben találkoztak a szakértők. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek. Mondta el rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sérti meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
0: Veterán járművek, különleges autók és motorok lepték el hajdúböszörmény belvárosát a napokban, tudósította Haon. A város főtere és több utcája is megtelt ritkaságszámba menő járművekkel, amelyek látványos felvonulásban gurultak végig a településen. A rendezvény nem csak a régi járművek rajongóinak szólt, hanem családok számára is egésznapos programot kínált. A szervezők közlekedésbiztonsági bemutatókkal, gyerekfoglalkozásokkal és kísérő programokkal készültek, így sokan érkeztek a főtér környékére. Az esemény egyik leglátványosabb része a közös felvonulás volt, amikor a veterán autók és motorok konvojban indultak el, majd a város több pontját érintve tértek vissza. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza a közlekedés történet értékeit a látogatókhoz, fogalmazott a portál. Új innovatív terápiás lehetőségeket vitattak meg Debrecenben az immunológia és a reumatológia szakértői, számolt be róla az unidep.hu. A szakmai rendezvény középpontjában a korszerű kezelési irányok és kutatási eredmények álltak. A szakemberek áttekintették azokat az új módszereket, amelyek a gyulladásos és autoimmun betegségek kezelésében hozhatnak előrelépést. Szó esett a személyre szabott terápiák lehetőségeiről, valamint a legfrissebb gyógyszeres fejlesztésekről is. A részvevők hangsúlyozták, hogy a korai diagnózis és a célzott kezelés kulcsfontosságú a betegek életminőségének javításában. A konferencia egyben lehetőséget adott arra is, hogy a különböző szakterületek képviselői megosszák egymással tapasztalataikat, a cél pedig az, hogy a kutatási eredmények minél gyorsabban eljussanak a betegellátásba, és hatékonyabb kezelési megoldások szülessenek. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápori, zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, a szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: Ay.

0: bármikor.
1: Best FM.
2: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: Nyaralás tervezés figyelmeztet a GVH, átfogó útkarbantartás Hajdúböszörményben, vegyes eredmények a Deacnál. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja a Horváth Bálint, kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
0: Útjavítási és karbantartási munkák kezdődtek Hajdúböszörmény több pontján, amelyek a mindennapi közlekedést is érintik, számolt be róla a HAON. A városban több helyszínen is dolgoznak a szakemberek, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet alakuljon ki. A munkálatok alatt útburkolatokat javítanak, közterületeket újítanak fel, és több kisebb infrastrukturális beruházás is zajlik. A városvezetés szerint ezek a fejlesztések hosszabb távon a lakosság életminőségét javítják. A kivitelezések több ütemben történnek, ezért egyes utcánkban ideiglenes korlátozásokra kell számítani, ami átmeneti fennakadásokat okozhat a közlekedésben. A cél azonban az, hogy a város több pontja is rendezettebb, biztonságosabb és élhetőbb legyen. Ezzel párhuzamosan az Arad utcai kerékpárút szakaszán is zajlanak a munkálatok, ezért a lakosság türelmét és megértését kérik, fogalmaztak. Vegyes eredmények születtek a debreceni egyetemi sportcsapatok legutóbbi mérkőzésein, számolt be róla az unideb.hu. Bár több együttes is pályára lépett, csak a kosárlabdázók és a női röplabdázók örülhettek győzelemnek. A hétvégi forduló nem alakult egyformán minden csapat számára, hiszen voltak, akik sikerrel zárták a mérkőzésüket, míg mások vereséget szenvedtek. A kosárlabda csapat és a női röplabdázók fontos győzelmeket szereztek, amelyek erősíthetik helyzetüket a bajnokságban. A labdarúgóknak azonban nem sikerült pontot szerezniük, így számukra a következő forduló különösen fontos lesz a javítás szempontjából. A mérkőzések ismét megmutatták, hogy a sportban apró különbségek is döntőek lehetnek. A csapatok már a következő mérkőzésekre készülnek, abban bízva, hogy javítani tudnak eddigi eredményeiken, fogalmazott a portál. A napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső zápori zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, itt át marad a változékonyabb idő Hajdúbiharban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.

0: gondokat okoz az aszálya méhészeknek. Megtartották a TDK-t a gazdaságtudományi karon. Jelentős útfejlesztés Hajdú-Biharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Komoly gondot okoz az aszálya méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt. Eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta a rádiónak Pros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős méhcsádokkal telelt ki. Ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
0: A tudomány és a tehetséggondozás találkozott a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán megrendezett konferencián, számolt be róla az unidep.hu. A hallgatók több szekcióban mutatták be kutatásaikat a kar tudományos diákkori konferenciáján. Összesen több mint 80 előadás hangzott el. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatal kutatók bemutathassák saját eredményeiket, és szakmai visszajelzést kapjanak munkájukról. A résztvevők különböző tudományterületekről érkeztek, és önálló kutatásaikat ismertették a szakmai zsűri előtt. A konferencia nem csak verseny, hanem egyben fejlődési lehetőség is volt, ahol a hallgatók tapasztalatot szerezhettek a tudományos előadásban. Az egyetem szerint az ilyen események fontos szerepet játszanak abban, hogy a fiatalok már tanulmányaik alatt bekapcsolódjanak a kutató munkába. A szervezők bíznak benne, hogy a résztvevők közül többen később is a tudományos pályát választják majd. Jelentős útfejlesztés előkészítése zajlik egyeken, amely több utcát is érinthet a következő időszakban. Számolt be róla a HAON. A beruházás TOP plusz forrásból valósulhat meg, és a település úthálózatának korszerűsítését szolgálja. A fejlesztés célja, hogy a rosszabb állapotú útszakaszokat felújítsák, és biztonságosabbá tegyék a közlekedést a településen belül. A projekt nem csak az utak minőségét javítja, hanem a település részek közötti kapcsolódást is könnyebbé teszi. A tervezett munkák alatt burkolatcserék és egyéb kiegészítő beavatkozások is várhatók. A fejlesztés várhatóan a mindennapi közlekedés komfortját is növeli, és hozzájárul a település élhetőségének javításához, fogalmaztak. Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből.